Budapest céged autópályán vezessenek óvatosan, mert a 63. kilométeren összeütközöd egy autó egy szarvassal. És ezen a helyen az út csak egy sávon járható. A